0: 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetése kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek, még

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: És Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetése kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős, napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mix. Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb. Azért várom már a jobbat, na de hát a majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb. Azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát a majd a holnap.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Sok kacat, úcska.

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt, a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

0: Ton található ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az újépítésű ingatlan és a hozzátartozó terület körmendé. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a szombathelyi Haladássportkomplexumba. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás Sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez Szentgotthárdi hivatásos és Őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MTI-hez eljutatott közleményében. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat.
1: Sporthírek.
0: 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL Szolnoki Olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Égisz Körmendet a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati délnyugati tájakon kisebb esőzáporok kialakulhatnak. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután 16 fok várható.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

0: Espresso macchiato.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
2: Itt hever a padlón nyitva a nap.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola, október 21-én szerdán 15:30-kor. Az intézmény

0: a vármegye és a vármegyei helyet, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvármegyei Margusovszki Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülést szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első körment kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve, szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség Magyarország igazgatója. Budapesten Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner Öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is.
1: Sporthírek.
0: Hamari Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa-bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szeme előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati délnyugati tájakon kisebb esőzáporok kialakulhatnak. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután 16 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Let's get down to business.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Bérbeadásra hirdette meg a Körmendi önkormányzat az Ökocentrumot. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak Szombathelyen. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bérbeadásra hirdette meg a Körmendi önkormányzat az Ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a Körmendi önkormányzat a Rábaparton található Ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az új építésű ingatlan és a hozzátartozó terület Körmendi. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni

0: Iskolában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez Szentgotthárdi hivatásos és Őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MTI-hez eljutatott közleményében. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat.
1: Sporthírek.
0: 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL Szolnoki Olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Aegis Körmendet a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb esőzáporok kialakulhatnak. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután 16 fok várható.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 99.8. 99.8. Görmend rádiója. Ráfongolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe, és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás. Miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak, a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat

0: új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első körment kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve, szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója. Budapesten Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner Öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is.
1: Sporthírek.
0: Hamari Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szeme előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb esőzáporok kialakulhatnak. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután 16 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Közlekedési információk.
1: Több figyelmeztetés is érkezett hallgatóinktól a 33295550-es SMS számunkra. Egyikük mérőautót látott a régi 8-as számú főúton Rönök közelében, itt ellenőrzik most a közlekedők sebességét, legyenek figyelmesek. Ugyancsak a 8-ason távolabb a Rábahidvég és Vasvár között szintén rendőri ellenőrzés miatt kell figyelmesebben haladni. Köszönjük az infokat, még egyszer az SMS szám, ahova várjuk a további közlekedési híreket. 33295550.
2: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította.
3: Mindjárt folytatjuk.
4: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Új, te már megint beteg vagy.
6: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
5: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
6: Patikában veszed?
5: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
7: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
8: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
9: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most.
3: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
5: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Spotify.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadság tér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
6: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak Szombathelyen. Javaslatcsomag az eseni gyerekek fejlesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a körmendi önkormányzat a Rába parton található ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az újépítésű ingatlan és a hozzátartozó terület körmendé. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás Sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás

0: A Vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Nenet Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MTI-hez eljutatott közleményében. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat.
1: Sporthírek.
0: 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL szolnoki olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Égisz Körmendet a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb esőzáporok kialakulhatnak. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután 16 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Nem kell a pompa, a harsány ígéret.

0: miért folytatjuk? 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotok,

0: a isvár.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe, és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás. Miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak, a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülést szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első Körmend kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint

0: százalékos, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is.
1: Sporthírek.
0: Hamari Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szem előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb esőzáporok kialakulhatnak. Másútt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután 16 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Viti, ül! Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Bérbeadásra hirdette meg a Körmendi Önkormányzat az Ökocentrumot. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak Szombathelyen. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bérbeadásra hirdette meg a Körmendi Önkormányzat az Ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a Körmendi Önkormányzat a Rába parton található Ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az újépítésű ingatlan és a hozzátartozó terület Körmendi. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás Sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez szentgotthárdi hivatásos és őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MT-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői

0: A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat.
1: Sporthírek.
0: 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL Szolnoki olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Aegis Körmendet a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb esőzáporok kialakulhatnak. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután 16 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
7: igazítsd hozzá a cipődet is.
6: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
9: Hazai turmix, csak magyarok összeturmixolva.
10: Naponta 260 percben
9: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Európai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Cause I'm Benny Prosecco.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe, és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás. Miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak, a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülést szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első Körmend kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve, szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség Magyarországi igazgatója. Budapesten Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2

0: játéka mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szem előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb esőzáporok kialakulhatnak. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül, délután 16 fok várható.
1: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

hétfőt mindenkinek elindult a hét első délutánja itt a Város Rádiójában a 99.8-on, én pedig ma is Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt önökkel az éterben, és ahogy ezt megszokhatták, a jó zenék mellett ma is hozok majd jó kis érdekességeket, hasznos infókat. Kylie Minogue, Blanche és az All Saints indította a mai zenei sort, igazi hölgy koszorúval kezdtünk, és a folytatásban igyekszem változatos zenékkel felpörgetni a mai munkaidőt. Bízom benne, hogy mindenkinek azért viszonylag jól indult a hete, bár azt is tudom, hogy a hétvége után nagyon nehéz visszarázódni. A hétköznapokban nagyon hétfő van. Sok emberrel találkoztam a mai délelőtt folyamán, és valahogy mindenki arról számolt be, hogy hú, ez a hétfő, ez valami borzasztóan nehezen indult el. Hát bíztunk benne, hogy hamar elrepül ez a hét is. Vissza a mai naphoz, hamarosan jövök friss infokkal az utakról. Megnézzük, hogy mire érdemes figyelnünk Körmend környékén, viszont előtte tekerjük fel egy kicsit a hangerőt, hiszen a hétfő délutánhoz jár egy kis zenei lendület. DJ Bobo következik a Love's All Around című dallal. Jó rádiózást!

0: közlekedési információk.
1: Nézzük az aktuális helyzetet az utakról. A belváros továbbra is le van zárva, legalábbis a Zrínyi Miklós utca felől, tehát a 7 emeletes felől nem tudnak behajtani, hiszen javában zajlanak a felújítási munkálatok, így a Bem József utca és a Moziköz közti szakasz teljes egészében le van zárva, tehát érdemes mindenképpen kerülő úttal számolni, hogyha a belvárost szeretnék megközelíteni. Kicsit távolabb a várostól dolgoznak, a körben egyházas rádót összekötő úton itt kaszálás miatt kell munkagépeket kerülgetni, akár csak az egyházas rádót Nagykölked összekötő úton. Forgalomkorlátozás van érvényben Vasvár térségében a 8-as számú főúton. Itt útkarbantartási munkálatokat végeznek a szakemberek. Egy rövid szakaszon félpályán halad a forgalom. A 87-esen Rum térségében pedig burkolattisztítást végeznek. Itt is félpályás korlátozásra kell számítani az arra autózóknak. Kaszálás miatt tudnak lassabban haladni a Pankasz-Ivánc összekötő úton, valamint a Szaknyéri bekötő úton, de Szentgotthárd térségében is, a Szentgotthárd-Rábafüzes összekötő úton ugyancsak útkarbantartási munkálatok lassítják a haladást. Én ezeket a közlekedési infókat látom és hoztam, ha önök is tapasztalnak valamit, a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni, vezessenek óvatosan, figyeljenek magukra, na meg egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Afrojack, Martin Garrix és David Guetta közöse az Our Time szólt az imént a Körmend FM-en a 99.8-on, és hogyha már az időnél tartunk, nézzük, hogy mit tartogat nekünk a mai délután, illetve az este. A hétvége során ugyan némi csapadék érkezett a térségbe, aminek már nagyon is ideje volt örülni, de sajnos ez még mindig kevés, hiszen a földeknek továbbra is több milliméternyi esőre lenne szükségük. Éppen ezért a következő időszakban is, hát jól jönne még egy kis utánpótlás. Ma délután viszont úgy tűnik, hogy nem kell számítani jelentős mennyiségű csapadékra. Körmend környékén változóan felhős az ég, időnként a nap is előbújik, a hőmérők higanyszála pedig 16 és 17 fok körül mozognak. Estére viszont az évszaknak megfelelően gyorsan hűlni kezd a levegő, késő este pedig már 8 és 10 fok körüli értékekre lehet számítani. Milyen jó, hogy tegnap például nem az esője volt a főszerep, hanem inkább a napsütésé, így ez a csodaszép őszi idő kedvezett a körbe-körment városi futóverseny indulóinak, így kellemes körülmények közt vághattak neki a különböző távoknak. Erről a remek hangulatú vasárnapi programról egyébként majd még mesélek a későbbiek folyamán. Most pedig térjünk vissza a zenékhez. Már is indul Britney Spears és a Toxic. Baby, can't you

Tiestes Alex Mills tavalyi közöse a Parachute szólt az elmúlt percekben. A 99-80 és lassan magunk mögött hagyjuk a hétfő délután első óráját, de természetesen továbbra sincs megállás. Hamarosan Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infokat, én pedig jövök majd vissza, és folytatjuk a délután. Remélem, hogy már sikerült a hétkezdést feldobni jó néhány dallal, ígérem, hogy a folytatásban is így lesz ez. Tartsanak tehát velem, mindjárt folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak Szombathelyen. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a körmendi önkormányzat a Rába parton található ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az új építésű ingatlan és a hozzátartozó terület körmendi. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a Szombathelyi Haladás sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez Szentgotthárdi hivatásos és őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MT-hez eljutatott közleményében. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja

0: A lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ezen a héten a szemünkre fókuszálunk. A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó. Szóle Optikával még jobb.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Újabb órája indult el a délutánunknak. Pontosan 4:43 van, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok itt az éterben. Ötig pedig itt is leszek, és a folytatásban is lesz miről beszélgetnünk, hiszen hamarosan szóba kerül a héten Szombathelyen megrendezésre kerülő pályaválasztás és képzési vásár. Hozom róla a legfontosabb tudnivalókat. Emellett belelapozunk a kalendáriumba is, és persze a jó zenék sem maradnak el. És mindemellett október egyébként a látás hónapja, mi pedig ezen a héten különös figyelmet szentelünk ennek a témának, sőt, érdemes lesz a közösségi oldalunkat is figyelemmel kísérni, mert hamarosan játékkal is jelentkezünk, méghozzá a Körmendi Szóla Optika jó voltából. De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük ezt az órát egy igazi klasszikussal, Prez és a Get a Superstar következik. Maradjanak velem a folytatásban is!

Rudimentary, Bill Kay és Steph London közös dala Scared of Love szólt nálunk az elmúlt percekben, és megyünk tovább, ahogy azt már megszokhatták, hogy ilyenkor egy kicsit a kalendáriumba is belelapozunk, hiszen minden nap tartogat valamilyen érdekességet, évfordulót vagy emlékezetes esemény. Hát nézzük, hogy mit tartogat számunkra október 12-e a kalendáriumban. Kezdjük a névnaposokkal. Ma a Miksákat köszönhetjük, de ezen a napon ünnepelnek például az Edvinek, Edvinák, Maximiliánok és a Rezsők is, tehát hogyha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsük el semmiképpen sem felköszönteni. Október 12-e a történelemben is tartogat érdekességeket, hiszen 1492-ben ezen a napon ért partot Kolumbusz Kristóf az új világban, bár ő maga úgy gondolta, hogy Ázsiába érkezett. Aztán hazai vonatkozásban is van történelmi érdekesség, ami ehhez a naphoz köthető, mégpedig az, hogy 1885-ben megkezdődött a budapesti országház építése, amely mára ugye az ország egyik legismertebb jelképe lett. És egy kicsit közelebbi időpontot is említek, 1994-ben ezen a napon ítélték oda a kémiai Nobel-díjat Olá György magyar származású tudósnak a szénhidrogének kutatásában elért eredményeiért. Szóval a mai nap, tehát a névnapok mellett a felfedezésekre, a történelemre és a tudományra is emlékeztet bennünket. Mai névnaposoknak pedig küldök egy kis extra zenei közöntést. Jöjjön a Jump, méghozzá új köntösbe bújtatva G. Balvin, Amber Mark és Travis Barker jó voltából, a Miksáknak és persze minden mai ünnepeltnek boldog névnapot, Isten éltesse őket, a többieknek pedig jó zenehallgatást.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Lilywood and the Prick és Sticka Diva közös a Pashface forgott a 99-80, és ahogy itt a pályaválasztásról meg a kalendáriumról beszélgettünk, eszembe jutott egy régi sulis emlék. Annak idején, amikor még én jártam érettségizni, történelemből szóbelin, éppen a nagyföldrajzi felfedezések tételt húztam, és a mai napig egyébként nagyon jó szívvel gondolok vissza erre a pillanatra. Na, persze nem biztos, hogy mindenki ilyen örömmel emlékszik vissza a vizsgáira, de azért tök érdekes belegondolni, hogy milyen sokat számít, hogy egy-egy tantárgy vagy téma mennyire közel áll hozzánk, és ez most így tényleg azért jutott eszembe, mert hogy Kolumbusz Kristóf 1492. október 12-én ért partot az új világban, és mindjárt ez be is indította a gondolatmeneteimet. És hogyha már szóba került az iskola meg a továbbtanulás, a héten lesz egy program, ami sok diáknak segíthet a következő lépés megtalálásában. Október 14 és 15-én, tehát szerdán és csütörtökön rendezik meg Szombathelyen szokásos pályaválasztási és képzési vásárt, ezúttal a Haladás sportkomplexumban. Az általános iskola 5-6-7-8. Osztályos diákjait, illetve a középiskola 11-12. Évfolyamos diákjait várják, akik megismerkedhetnek a különböző továbbtanulási és képzési lehetőségekkel. Ez egyébként azért is hasznos, mert nem kell feltétlenül már most mindenkinek pontosan tudnia, hogy mit szeretne, ha felnő, viszont egy ilyen rendezvény nagyon sokat tud segíteni abban, hogy valaki rátaláljon arra, vagy találjon egy útirányt, ami mondjuk igazán érdekli. Tehát pályaválasztás és képzési vásár a Haladás sportkomplexumban Szombathelyen ezen a héten, szerdán és csütörtökön, azaz október 14-én és 15-én érdemes ellátogatni.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A pulzusom a

Csak úgy hasít az idő, lassan ennek az órának is a végére érünk, viszont nem érdemes messzire távolodni, ugyanis a hétfő délutánból van még hátra két órányi időnk. Én pedig mindenképpen számítok a figyelmükre, a folytatásban is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, és természetesen szólnak továbbra is a jó zenék itt a 99.8-on, most viszont Lakosi Gabi vált háromkor a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, és ahogy említettem, utána jövök vissza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkácsáruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkácsáruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás, miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülést szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első Körmend kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója. Budapesten Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner Öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is.
5: Sporthírek.
7: Hamari Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szeme előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
5: Időjárás jelentés.
7: Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet.

Pontosan 4:45 van, és már is elindult a hétfő délutánunk következő órája, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem egészen 5-ig, itt a Körmend FM-en a 99.8-on. Ebben az órában is érdemes velünk maradni, hiszen hozom a Körmendi Városi Televízió műsor ajánlóját hamarosan, de egy igencsak kecsegtető állás lehetőségről is beszélünk majd. Ez az állás lehetőség, amiről mindjárt bővebben mesélek, némi kalandvággyal is párosul, ugyanis bizony útra kell kelni érte, és ráadásul nem is épp egy napsütötte meleg országba, tehát aki szeretne mondjuk világot látni, új helyeket megismerni, és egy kicsit kilépni a megszokott hétköznapokból, annak talán értemes lehet közelebbről is megnézni ezt a lehetőséget. Mindjárt elárulom a részleteket, de előtte jönnek továbbra is a jó zenék, SZA és Justin Timberlake után Madison Mars és 71 Digits Out of Touch című közös a forogjó rádiózást.

Chris Kev és Pharrell Williams Lie Lie című közöse forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, és akkor érdemes figyelni, ugyanis egy olyan állásajánlatot hozok a folytatásban, amin először én is elgondolkodtam, hogy ezt most komolyan mondják-e. Képzeljék el, hogy valaki fizet azért, hogy egy héten keresztül szagolgassunk. Nem egy parfümériába kell dolgozni, és nem is illatszereket kell tesztelni. Ennél jóval izgalmasabb a sztori, ugyanis Finnországba keresnek valakit, aki felfedezi egy szigetvilág illatait. A feladat állítólag olyan egyszerű, mint amilyen különleges, ugyanis meg kell szagolni például a tengeri levegőt, a fenyőerdőt, a szaunát, vagy éppen a frissen sült kenyeret, aztán el kell mesélni, hogy milyen élményt adott. Közben természetesen videókat is kell készíteni, amiket majd egy turisztikai szervezet használ a közösségi oldalain, és még egy illatkalauz is készül ebből az egészből. És érdemes megkapaszkodni most, ugyanis ezért a mindössze 5-7 napos munkáért bruttó 2000 eurót, vagyis nagyjából 730 ezer forintot fizetnek, ráadásul állják az utazást és a szállást is, úgyhogy ez azért nem hangzik olyan rosszul. Egy apróság van, nem a tengeri napozásról szól a történet, és ugye, ahogy tudjuk, Finnországban májusban és júniusban sem feltétlenül a kánikula az úr. De aki szeret utazni, kíváncsi a világra, és még az óra is jó szolgálatot tesz, annak ez egy igazán szokatlan kaland lehet. Október 25-ig lehet jelentkezni, és természetesen a külföldiek előtt is nyitva áll a lehetőség. Nincs más teendő, nem önéletrajzzal kell bizonygatni, hogy mihez értünk, vagy mit tudunk, hanem egy videót kell készíteni, amiben bemutatkoznak, megszagolnak valamit, és elmondják, hogy az milyen érzéseket váltott ki. Szóval lényegében az órunkkal kell bizonyítani. Én is kíváncsi lennék azért egyébként, hogy milyen illata van annak a bizonyos finn szigetvilágnak, és hogyha valaki esetleg itt a térségben is kedvet kapott egy új kalandra, egy ilyen 5-7 napos kalandra, amiért mondjuk még fizetnék is, akkor érdemes rákeresni és jelentkezni.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ma este ismét jelentkezik a Körmendi Városi Televízió csatornáján a Körmendi Böngésző, amit este 6:30-tól láthatnak. A rövid hírekben többek közt a Mecsvek Szalon kiállításának megnyitójára, a Város Történeti Akadémia új évadának első előadására és a körmendi kosárlabda élet fontos pillanataira is visszatekinthetnek. A részletes beszámolókban pedig felidézhetjük az aradi vértanok tiszteletére rendezett megemlékezést, az idősek napja alkalmából tartott köszöntést, és természetesen beszámol a csatorna a Dinamika Esze világbajnoki szerepléséről is. Emlékezés, közösség és sport, tehát ma este 6:30-tól a körmendi böngészőben, a Körmendi Városi Televízióban.

Adele és a Kiss és a Fallen című dala szólt az elmúlt percekben. Nagyon szeretem ezt a dalt egyébként, néha jó újra meghallgatni. Alicia hangja és zongora játéka pedig igazán összetéveszthetetlen, és bár mostanában talán kevesebbet hallunk az énekesnőről, azért ő sem tűnt el teljesen a reflektorfényből. Nemrégiben például a milánoi Vogue World 2026 esemény záró produkciójában lépett színpadra, zongora játszott el Donna Summer legendás I Feel Love című dalát egy egyedik kézzel festett ruhában, szóval nem csak a zene, hanem a látvány is emlékezetessé tette az estét. És hogyha már a különleges pillanatoknál tartunk, a mi hétfő délutánunk is szépen lassan halad tovább, perceken belül 4 óra, ami azt jelenti, hogy hamarosan ismét Lakosi Gabi veszi át tőlem a mikrofont, de azért még ne kapcsoljanak el, hiszen van még egy teljes óránk együtt, addig is igyekszem feldobni még a hétfő délutánt jó zenékkel, úgyhogy bízom benne, hogy velem tartanak a délután utolsó órájában is, én várom vissza önöket mindenképpen. Think I forgot to breathe. Did you forget my name? I wrote your symphony.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Viti, ül! Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak Szombathelyen. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a körmendi önkormányzat a Rábaparton található ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az újépítésű ingatlan és a hozzátartozó terület körmendi. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás Sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez szentgotthárdi hivatásos és őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MT-hez eljutatott közleményében. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat.
2: Sporthírek.
4: 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL szolnoki olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Égisz Körmendet a férfi kosárlabda NBA-1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
2: Időjárás jelentés.
4: Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
2: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Lásd tisztán és nyerj! A hét partnere a Körmendi Szóle Optika. Látni jó! Szóle Optikával még jobb!
2: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.

És már el is indult a hétfő délutánunk utolsó órája, itt a Körmend FM-en Tóth Cili vagyok, és már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, tartsanak velem. Ebben az órában hozok majd egy kis édességet is, legalábbis gondolatban, hiszen szó lesz a Balaton sütijéről, amit nemrégiben választottak meg. Hogyha kíváncsiak arra, hogy milyen finomság nyerte el ezt a címet, akkor érdemes lesz mindenképpen itt maradni. De a zene világából is érkezik egy izgalmas hír, ugyanis 10 év után ismét Magyarországra látogat a Nickelback, úgyhogy a rockzene rajongóinak is lehet miért felkapni a fejüket. Mindezek mellett persze a jó zenék sem maradnak el, árás után például érkezik ma Stofield's Baxter és a Crying at the Discotheque. Jó rádiózást!

Run DMC és Aerosmith 1970-es közösen a Walk This The Way szólt a 99-80 az elmúlt percekben. A rock zene rajongóinak érdemes most figyelni, mert van egy jó hírem, amire érdemes felkapni a fejüket, ugyanis 10 év után újra hazánkba érkezik a Nickelback. A kanadai rock zenekar 2027. június 29-én a Budapest arénában lép fel, méghozzá egy világ körüli aréna turné részeként. A koncertsorozat apropója a csapat új albuma, az Everything Under the Sun, amely idén október 30-án jelenik meg. A rajongók tehát új dalokra is készülhetnek, de azért remélhetőleg a jól ismert rock himnuszokból is jut majd bőven. Ugye itt említhetjük a How You Remind Me, a Photograph, vagy éppen a Rockstar című dalokat, amik sokaknak azonnal beindítja a nosztalgiát. És a Nickelback nem egyedül érkezik, különleges vendégként a brit Don Broco csatlakozik hozzájuk. A jegyértékesítés október 16-án pénteken indul, de a héten már lesznek elővételi lehetőségek is. Szóval, aki szívesen átélne egy igazi arénát megtöltő rockkoncertet, annak érdemes felírnia a dátumot. 2027. június 29. Budapest aréna, 10 év után ismét Nickelback Magyarországon. Addig pedig a csapatot nálunk is hallhatják, a következőkben az említett Rockstar szól ráthangolva.

0: Extra.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
3: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
8: igazítsd hozzá a cipődet is.
7: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
9: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
1: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ikros Mész és a Crockett szólt az elmúlt percekben, a folytatásban pedig jöjjön valami kis édes, csábító téma, legalábbis azoknak, akik szeretik az édességeket, ugyanis kiderült, hogy melyik lett 2026-ban a Balaton sütéje. Az idei győztes a Kék Balaton Fantázia nevet viseli, és már az összetevői is elég jól hangzanak. Fekete áfonya, málna, olívaolaj és fehér csoki. Egy hévízi cukrásznak köszönhető ez az édes csoda. A formája a Balaton hullámzó víz felszínét idézi, a fehér csokoládé és bevonat pedig a tó fölött megülő reggeli párát juttathatja az eszünkbe. Szóval itt nem csak az ízekre, hanem a látványra is figyeltek. A versenyen egyébként 27 sütemény indult 3 kategóriában, és a mindenmentes édességek közt is egy hévízi alkotás vitte el az első helyet, ami a Balatoni Hab nevet viseli, mandulával, málnával és tonkababus étcsokoládémusszal. Junior kategóriában 2 siófoki diáklány remek műve bizonyult a legjobbnak. Ebben az őszi barack és a fehér bor ízei találkoznak a dióval, a mandulával és a fehér csokoládéval. A díjakat október 11-én adták át, a cél pedig nem pusztán az volt, hogy finom sütemények szülessenek, hanem hogy a cukrászok a Balaton hangulatát, ízeit és természeti szépségeit is megmutassák az alkotásaikon keresztül. Tehát, hogyha Balatonnál járnak, akkor mindenképpen keressenek egy olyan cukrászat, ahol megkóstolhatják az év balatoni sütijeit.

The Chainsmokers és Baby Rex a 2019-es közös alkai Mindstalt a 99-80 az elmúlt percekben, és lassan a hétfő délután végére érünk, hiszen hamarosan 5 óra, és ezzel az én műsoridőm is véget ér. Remélem, hogy sikerült egy kicsit színesebbé tenni a napot, akár egy jó zenével, vagy akár egy-egy érdekes történettel, programajelóval. Köszönöm, hogy ma is itt voltak velem. Én kifejezetten jól éreztem magam. A hétfőből már nem sok maradt hátra, úgyhogy kívánok mindenkinek nyugodt estét, kellemes kikapcsolódás, és persze azt, hogy jusson egy kis idő arra is, ami igazán feltölti önöket, és minden esetre jó rádiózás velünk a folytatásban is. Én pedig holnap délután ismét érkezem majd a szokott időben, 1 és 5 között itt a 99-80, addig is vigyázzanak magukra, legyen szép estéjük, Tóth Cilit hallották, holnap újra találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mindjárt folytatjuk.
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás. Miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak, a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülést szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első Körmend kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója. Budapesten Ivan a Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner Öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is.
5: Sporthírek.
7: Hamari Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa-bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szeme előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
5: Időjárás jelentés.
7: Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
5: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

99.8. 99.8. Görmend FM.

0: húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: 99.8 Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak Szombathelyen. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a körmendi önkormányzat a Rábaparton található ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az újépítésű ingatlan és a hozzátartozó terület körmendi. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás Sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az állatok világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez szentgotthárdi hivatásos és őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MT-hez eljutatott közleményében. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat.
0: Sporthírek.
1: 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL szolnoki olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Égisz Körmendet a férfi kosárlabda NBA-1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Balkáni Turmix.
1: What we're saying is not protesting.

Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel. Minden.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe, és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás. Miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak, a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülést szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első Körmend kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve, szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója. Budapesten Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner Öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is.
0: Sporthírek.
1: Hamori Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szem előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak Szombathelyen. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a körmendi önkormányzat a Rábaparton található ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az új építésű ingatlan és a hozzátartozó terület körmendi. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás Sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez szentgotthárdi hivatásos és őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MTI-hez eljutatott közleményében. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat.
0: Sporthírek.
1: 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL Szolnoki Olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Égisz Körmendet a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
0: Időjárás jelentés.
1: kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe, és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás, miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak, a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülés szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első Körmend kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve, szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója. Budapesten Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is.
0: Sporthírek.
1: Hamari Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szeme előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
0: Körmendi Panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
2: Ma Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője lesz a vendégünk, aki a Vasi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg a hallgatókkal a múlt hónapot összegezve. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

eseményről szeretnék beszélni. Ott egy lakóautó és egy elektromos személyautó ütközött össze, ez pedig a 84-es főúton Bobánál történt. A celldömölki önkormányzati és a celldömölki kráter önkéntes tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult a káreset helyszínére, áramtalanították a járműveket, hőkamerával megvizsgálták az elektromos autó akkumulátorát, melegedést azonban nem tapasztaltak, a tűzoltók továbbá megszüntették a forgalmi akadályt. Emellett két sajnálatos baleset is volt a megye közútjain. Az egyik szeptember 7-én a 87-es főúton Gyöngyösfalu térségében történt. Ott egy sódert szállító kamion és egy személyautó ütközött össze. A karambol következtében a kamion az oldalára dőlt, és a rakománya pedig a szántóföldre borult. A személyautó sofőrje pedig az ütközés következtében beszorult az autóroncsba. A szombathelyi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult a kárhelyszínre, akik irányították a műszaki mentést. A személyautó sofőrjét az ajtó lefeszítését követően a mentőkkel közösen emelték ki az autóroncsból. A sofőr a baleset következtében olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az ütközés következtében a kamion üzemanyag tartálya is megsérült, ezt az egység egy vízsugárral biztosította, valamint megszüntették a tűzoltók a forgalmi akadályt. Aztán a másik ilyen szörnyű baleset az szeptember 25-én délután az M80-as gyorsforgalmi főúton Rönök térségében történt. Ott érintőlegesen összeütközött egy lakóautóval, majd frontálisan a mögötte közlekedő személyautóval egy személygépjármű. A baleset következtében a két személyautó sofőrje szorult be az autóroncsokba. A Szentgotthárdi és a Körmendi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett történt a műszaki mentés a kárhelyszínen. Az autónak az egyik sofőrét, majd a másik személyautó sofőrjét is a tűzoltók mentették ki. A műszaki mentéshez pedig feszítővágot és kéziszerszámokat használtak. Az egységek továbbá áramtalanították a lakóautót. A baleset következtében mindkét személyautónak a sofőrje a helyszínen életét vesztette.

0: Katasztrófa Védelem szóvivője vendég, aki a múlt havi tűzesetekről szól most.
1: Tűzesetek közül pedig szintén hármat hoztam. Az egyik az szeptember 7-én reggel a Sárvári Baromfi feldolgozó üzem csarnokában történt, a Rábasonnémi úton. Itt egy hűtőszerkezet gyulladt ki az üzemcsarnokban. A tűzeset során a csarnok füsteltelítődött, mintegy 30 hivatásos tűzoltó érkezett a helyszínre Sárvárról, Körmendről, Szombathelyről és Sopronkövesdről, akik itt is a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett helyi szakemberek segítségével először megkeresték a tűz forrását, majd eloltották a lángokat. Az egységek hőkamerával átvizsgálták a padlásteret, a kézi szerszámokkal pedig megbontották a szendvicspanel szerkezetet. Összesen 320 dolgozó hagyta el a gyáregységet az oltás idejére. Egy régebbi oktatási intézményként funkcionáló épületben keletkezett tűz szeptember 19-én délután Kőszegen, a Kelsz Adelfi utcában. Ide a kőszegi önkormányzati tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult, akik az ajtót először befeszítették, így jutottak be az épületbe. Az egységek vízsugárral a tűz továbbterjedését megakadályozták és eloltották a lángokat. Az épületben a tűz keletkezésekor nem tartózkodott senki, az oltást követően a tűzoltók pedig egy nagy teljesítmény ventilátorral szellőztették át a füsteltelítődött épületrészt, valamint azt hőkamerával átvizsgálták. Szeptember 24-én a reggeli órákban történt egy tűzeset Gersekaráton a Béke utcában, itt egy családi háznak a tetőszerkezete gyulladt ki. 5 tűzoltógépjárművel több mint 20 hivatásos és önkormányzati tűzoltó vonult a helyszínre Körmendről, Szombathelyről, Zalaegerszegről és Vasvárról. Az egységek először a gáz zárták el, majd 5 vízsugárral eloltották a lángokat, amelyek a mintegy 100 négyzetméteres családi ház teljes tetőszerkezetét érintették. Az oltást követően a tűzoltók kéziszerszámokkal megbontották a tetőt, majd egy ventilátorral átszellőztették a lakóházat. A tűz keletkezésekor az épületben egy ember tartózkodott, aki még a tűzoltók kiérkezés előtt elhagyta az ingatlant. Ő nem sérült meg a tűzben, a tűzeset következtében azonban az ingatlan lakhatatlanná vált.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője vendég, aki most tűzoltósági tevékenységet érintő jubileumokról szól.
2: Kettő jubileumi eseményünk is volt szeptemberben, az egyik a vasaljai tűzoltókat, a másik pedig a csöngei önkéntes tűzoltókat érintették. A vasaljai tűzoltók a 130 éves jubileumukat, míg a csöngei tűzoltók pedig fennállásuk 145 éves jubileumukat ünnepelték. A előbbi a vasaljai volt, ami szeptember 5-én került megrendezésre. Itt a rendezvény a polgármesteri hivatalnál vette kezdetét, ahonnan az ünneplők közösen a templomba mentek, ott pedig egy ünnepi szentmisén vettek részt. Ezt követően egy megemlékezés következett, ahol azon tűzoltók emléke előtt állítottak tiszteletet a tűzoltók, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk. Az ünnepség ezt követően a kultúrházban folytatódott, ahol többek között beszédet mondott Péter Árpád, a település polgármestere, Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője, és Kovács András, a Megyei Tűzoltó Szövetségnek az elnöke. Az egyesület történetéről pedig Gombásné Júz Magdolna helytörténésztől hallhattak a résztvevők. Ezt követően elismerések átadására került sor, valamint nem maradhatott ki most sem az egyesület zászlajára való szallag kötés sem. Csöngén pedig szeptember 12-én tartották az önkéntes tűzoltók a jubileumi ünnepségüket. Ez egy szüreti mulatság keretében került megrendezésre a településen. Itt is képviseltette magát az igazgatóság is és a megyei vezetőség is. Gönc Szabolcs tűzoltó alezredes tűzoltósági főfelügyelő vett részt az igazgatóság részéről, a sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokságot pedig Tóth András Géza tűzoltó főhadnagy megbízott parancsnok helyettes képviselte. Ők köszöntő beszédeket hallhattak az ünnepségen résztvevők, majd itt is elismerések átadására került sor. Gönc Szabolcs beszédében többek között megköszönte az egyesületnek az áldozatos munkáját, valamint kiemelte a nyári szabadtéri tüzeknél való közreműködésüket. Kovács András is ott volt az ünnepségen, aki pedig szintén köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak az elmúlt több mint egy évszázados munkájukért, amit a térség tűzvédelme érdekében tesznek a mindennapokban. Ezt követően itt is elismerések átadására került sor, majd egy nagyon pozitív dolgot is lehet itt elmondani, ugyanis az egyesület a jeles alkalommal egy új szivattyút is birtokba vehetett, ami a jövőben majd segíteni fogja az ő feladatukat, valamint azt, hogy a hivatásos tűzoltóknak is támogassák a munkájukat. Ezt viharkároknál történő beavatkozásoknál fogják tudni majd használni.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője vendég, aki most a 10-20-30 éves szolgálati időt betöltött bajtársaikat sorolja, akiket el is ismertek az évforduló alkalmából a Vasi igazgatóságon.
1: Nagyon büszkék vagyunk azokra a tűzoltó bajtársainkra, akik már 30, 20 vagy akár 10 éve is szolgálják a szervezetünket. Őket köszönhettük egy igazgatói értekezletet megelőzően szeptember 8-án. Ők pedig, akik voltak 30 éves szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért vehetett át elismerést Kovács Imre tűzoltó ezredes az igazgatóság nyugdíj előtti rendelkezési állományába helyezett tagja, Német János tűzoltó zászlós, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság különleges szerkezelője, Pajor László tűzoltó ezredes, az igazgatóság nyugdíj előtti rendelkezési állományába helyezett tagja, valamint Hajnal József tűzoltó főtől zászlós, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság különleges szerkezelője, illetve Lendvai Gábor József tűzoltó alezredes, a Vármegyei Főügyeleti Osztály ügyeletvezetője, és Gömböt Zoltán tűzoltó alezredes, az igazgatóság nyugdíj előtti rendelkezés állományba helyezett tagja. 20 évi szolgálat után ismertük el Szabó Attila tűzoltó alezredes a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelőjének munkáját, valamint Horváth Szabolcs tűzoltó törzszászlós, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság különleges szerkezelőjét, és Fülöp László tűzoltó főtörzsőrmestert, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beosztott tűzoltóját, illetve Keresztes László tűzoltó zászlóst, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság különleges szerkezelőjét. Míg 10 év utáni szolgálati elismerést vehetett át Babos Bence tűzoltó hadnagy a Sárvári Katasztrófa Védelmi Kirendeltség állományából, a Vasvár megyei kormányhivatal állományába vezényelt tagja, és Kőszegfalvi Péter tűzoltó törzsőrmester, a műszaki osztálynak a gépjárművezetője. És ahogy már elmondtuk, 50. születésnapjukat ünneplő kollégákat is köszönthettünk, ők pedig Jó Péter tűzoltó főtörzsőrmester, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Szentgotthárdi Katasztrófa Védelmi Őrs beosztott tűzoltója volt, Sibinger Tamás tűzoltó főtörzsőrmester, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Szentgotthárdi Katasztrófa Védelmi Őrs beosztott tűzoltója, és Halász Róbert László tűzoltó zászlós, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság különleges szerkezelőjei is. Őket dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok igazgató úr köszöntötte, megköszönte a munkájukat, átadta részükre az elismerést, valamint megköszönte a családjaiknak a háttértámogatást is. Mi ezúton is szeretnénk gratulálni nekik az elismeréshez.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője vendég, aki szeptemberi minősítő gyakorlatokról beszél most.
2: Szák, Kőszegdoroszló, Kőszegpagy, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nemes Csó és Puszta Csó voltak azok a települések, ahol az önkéntes települési mentőcsoportok újra bizonyíthattak és tanúsíthatták fel készültségüket, tették mindezt szeptember 12-én egy összevont gyakorlat keretében. Ugye ők a kőszegi járás területén elhelyezkedő települések, amelyek mind a Gyöngyös és a Sorok Perintnek a vízgyűjtőjén találhatóak. Ezért is fontos az, hogy felkészüljenek olyan eseményekre, amikor akár a vízgyűjtőn a tavaszi, nyári, valamint a késő őszi heves esőzések következtében villámárvizek alakulhatnak ki. És ezen településeken már korábban alakultak ezek a települési mentőcsoportok, akik segíthetik a tűzoltó egységeknek a munkáját. Akár tájékozódás szempontjából ők fontos szerepet töltenek be az ilyen káresemények alkalmával, és most is egy gyakorlaton kellett bizonyítaniuk, ami egy feltételezett káresemény kezelésére épült, ez pedig nem más volt, hogy az esőzések következtében helyi vízkárok alakultak ki a településeken, és a Lukácsházi település polgármestere pedig elrendelte a település környezetében lévő mentőcsoportoknak az aktiválását. Itt több feladata volt a mentőcsoportoknak, többek között a Tanács utcában lévő híd alatti rézsű és áterezt kellett kitisztítaniuk. A vihar következtében veszélyesen megdőlt fákat kellett eltávolítaniuk, valamint a homokzsákokkal kellett bevédeni a települést. Műszaki mentési feladatok mellett tűzoltási feladataik is voltak, ilyen volt a gépállomás utcai objektum területén felhalmozott száraz nyesedék, fa, kerti hulladék tüzének az eloltása, valamint a szomszédos lakóházakból ugye az embereknek a kitelepítése, őket pedig egy befogadó helyen kellett befogadni, és elsősegély nyújtási ismereteiket is bizonyítaniuk kellett a beavatkozások alkalmával. Mindannyian az összes települési mentőcsoport ismét bizonyította felkészülését, és ők újabb évekre szerezték meg ezáltal minősítésüket, úgyhogy biztonságban vannak, mondhatom, ezek a települések, ugyanis egy felkészült csoport van, akik a baj óráiban tudják a helyi lakosságot segíteni.

0: long time. Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője vendég, aki a legerősebb tűzoltó verseny Büki eredményeiről számol be.
1: Mint egy 100 mindenre elszánt hivatásos, önkormányzati létesítmény és önkéntes tűzoltó mérte össze erejét, kitartását, bátorságát. Szeptember 18-án az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltó versenyen, amit Bükkfürdőn rendeztek meg, és mondhatni most is egy nagyon jó hangulatú verseny volt, nagyon szép idő volt, és minden adott volt ahhoz, hogy már csak megmutassák ezek a tűzoltók, hogy mire képesek, és hát most is bizonyítottak, nem csak férfiak, hanem hölgyek is rajthoz álltak, ők 9-en voltak. 8. alkalommal már büszkén mondhatjuk, hogy tapasztalatunk van ennek a rendezvénynek a megszervezésében, és nagyon örültünk neki, hogy ilyen sokan jelentkeztek idén is, voltak külföldi indulóink is, több országból, Szlovákiából, Horvátországból, Csehországból és Ausztriából is volt nevezőnk a megmérettetésen. Mindenkinek egyetlen célja volt, hogy végig csinálja az egyáltalán nem könnyű és fizikai megpróbáltatásokkal övezett pályát. Az idei évben is komoly feladatok álltak a versenyzők előtt. Többek között teljesíteniük kellett egy olyan pályát, ahol 19 kg súlyú tömlőket kellett felhúzniuk a toronyba, ezt követően légzőkészülékben, teljes védőfelszerelésben kellett lefutniuk az emelvényről, kalapácsolniuk kellett, majd tömlővel célba lőni, és aztán egy 80 kg súlyú bábut is be kellett húzni a célba. Mindezt, ahogy mondtam, időre kellett teljesíteniük, és nagyon ügyesek voltak, Vas megyei indulókat is köszönhettünk, nem csak hivatásos, hanem önkéntes tűzoltókat is az indulók között. Egyébként a Vas megyei indulók közül Szabó Balázs, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság szolgálat parancsnoka bizonyult a legjobbnak. A verseny egyébként abszolút győztese, pedig egy kaposvári tűzoltó lett, ifjabb Bodó László, a Kötél Egyesület tagja, aki már a tavalyi évben is elnyerte a vándorserleget, így maradhatott az idei évben is nála. Bízunk benne, hogy a jövő évben is mi szervezhetjük majd meg ezt a nem akármilyen próbatételt. Ezzel kapcsolatban majd a későbbiek folyamán fogunk beszámolni.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendég, aki az előttünk álló fűtési szezonra ad nekünk jó tanácsokat.
2: Készítettem egy számadást azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt év fűtési időszakában és azt megelőzően is mennyi káreseményhez kellett vonulni a tűzoltó egységeknek. 2024. október 15-e és 2025. április 15-e közötti időszakban 58 alkalommal riasztották otthon jellegű tűzesetekhez a Vas megyei tűzoltókat. Ezek során összesen 2 ember sérült meg, 2 ember életét pedig már nem lehetett megmenteni, 6 épület vált lakhatatlanná. 2025. október 15-e és 2026. április 15-e között, tehát a tavalyi fűtési időszakban, ezzel szemben 69 alkalommal kellett otthon jellegű tűzesethez vonulni, 3 ember sérült meg, és 1 ember életét nem lehetett megmenteni, itt 4 tűzeset következtében épületek váltak lakhatatlanná. És aztán ebben az időszakban mindig figyelni kell a kéménytűzeket is. A 2024-2025-ös év fűtési időszakában 16 kéménytűzhöz, míg a tavalyi fűtési időszakban 30 esetben kellett kéménytűzhöz vonulnia a tűzoltó egységeknek. A legutóbbi halálos kimenetelű tűzesetünk az 2025. november 24-én történt, Sárváron a Vöröskavicsos utcában. Ezért is fontos az, hogy hangsúlyozzam, hogy mielőtt komolyabb hidegek bekövetkeznek, azelőtt fontos, hogy otthonunkban egy próbafűtést végezzünk, ennek során pedig kiderülnek az esetleges hibák és azok, amelyek fűtés megkezdése előtt tudjuk majd orvosolni. A fűtőeszközünket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, és a meghibásodásukból lakástűz vagy akár szénmonoxid mérgezés is lehet. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni. Aki társas házban él, annak nincs külön feladata, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők, azonban azok, akik családi házban élnek, ott időpontot kell foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. Mivel ilyenkor ősszel a szokásosnál többen hívnak kéményseprőt, a nagyobb leterheltség így elképzelhető, hogy azoknak, akik most fognak időpontot foglalni, azoknak egy kicsit várniuk kell, ezért mondjuk el mindig, hogy nem csak ilyenkor ősszel vagy tél elején kell élni az ingyenes kéményseprős lehetőségével, hanem akár egész évben. Ahol évek óta nem járt kéményseprő, ott fontos az, hogy az első beüzemelés megkezdése előtt mindenképpen javasolt szakembert hívni, és aki nem tudja, hogy ilyenkor hova is kell fordulni, annak elmondjuk azt, hogy a Vas megyei ügyfélszolgálati iroda az a Szombathelyi Bem József utca 9/B szám alatt érhető el. Itt a kéményseprésssel kapcsolatban intézkedő ügyfeleket hétfőnként reggel 8-tól este 8-ig, a további munkanapokon pedig reggel 8 és délután 2 óra között várják. Telefonon a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüpontot választva lehet a kéményseprésssel kapcsolatos ügyeket intézni, míg interneten pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon tudnak tájékozódni.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvivője vendég, aki az előttünk álló fűtési szezonra ad nekünk jó tanácsokat.
1: A fával fűtést is át kell beszélnünk. A jó tűzifának azt mondjuk, hogy 20% alatt van a nedvesség tartalma, a frissen kivágott fa ezzel ellentétben 40-50% a nedvesség tartalom, ezért mondjuk azt, hogy frissen kivágott tűzifával nem ajánljuk, hogy befűtsenek, ugyanis a nedves fa az alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel, ami lerakódik a kéményben, és aztán ez okozza majd a kéménytüzet. A legrosszabb megoldás az, hogyha valaki szeméttel, olajos rongyal vagy műanyag gumiabroncsal fűt, a tűz előtt a fűtőeszköztől távol érdemes tárolni, nehogy a kipattanó szikra meggyújtsa a környezetben lévő éghető anyagokat. Évekre visszatérően kimutatható az egyébként, hogy azoknál a tűzeseteknél, ahol volt füstérzékelő, sem sérülés, sem pedig haláleset nem volt. Tanácsos a konyhába, a hálóba, a nappaliba füstérzékelőt elhelyezni, de erről már nagyon sokat beszéltünk. És van egy nagyon fontos téma még, ami nem csak télen, de nyáron is ugyanúgy probléma, ez pedig ugye a szénmonoxid mérgezés, valamint a szénmonoxidos esetek. A fűtési szezonban gyakran riasztják a tűzoltókat ilyen esetekhez is. 2024. október 15 és 2025. április 15-ig terjedő időszakban 11 alkalommal vonultak a vasmegyei tűzoltók szénmonoxid miatt. Ezek során 2 ember sérült meg, míg 2025. október 15 és 2026. április 15-e között 10 szénmonoxid adta esemény volt a megyében. Ezek során nem sérült meg senki, és szerencse életét sem vesztette senki ilyen jellegű események során. A szénmonoxid ott keletkezik, ahol zárt térben nyílt lángég és nem megfelelő a szellőzés. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál keletkezhet szénmonoxid. Nem megfelelő szellőzés esetén a fával vagy szénnel fűtök, épp úgy veszélyben vagyunk. Ha elérhető a fűtőeszköz égéstere, akkor gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, ami azt jelenti, hogy nem elég még a kinyitni az ablakot, a nyílászárokba légbevezetőt kell szerelni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes nyílt lánggal működő eszköztől egy 1,5 méterre felmagasságba szénmonoxid érzékelőt helyezni. Ennek a bevált listája pedig a katasztrófavédelem honlapján elérhető. A szénmonoxid érzékelők tehát csak akkor tudják betölteni a funkciójukat, ha megbízható típust vásárolunk, és ezt a gyártó előírásainak megfelelő helyre és megfelelő módon telepítjük.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: yolu.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Bérbeadásra hirdette meg a Körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak Szombathelyen. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Bérbeadásra hirdette meg a Körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a Körmendi önkormányzat a Rába parton található ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az új építésű ingatlan és a hozzátartozó terület Körmendi. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a Szombathelyi Haladás Sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás Sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az Állatok Világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez szentgotthárdi hivatásos és őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MTI-hez eljutatott közleményében. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat.
1: Sporthírek.
2: 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL Szolnoki Olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Aegis Körmendet a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek.
1: Időjárás jelentés.
2: kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

gonna be your last. I was falling down.

0: Dörlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdődik a beiskolázási program sorozat a Somogyiban. Állatvédelmi felhívást tett közzé a rendőrség. Jelentős vasúti beruházásokat ígért Vitézi Dávid. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe, és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás, miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülést szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első körment kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve, szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója. Budapesten Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner Öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is.
0: Sporthírek.
1: Hamari Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szem előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható, az északi szél több felé feltámad, erős lehet, délután 16 fokig melegszik a levegő.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

építünk valamit a semmiből.

kiáratra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, kis egy

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomolyfelhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Bérbeadásra hirdette meg a körmendi önkormányzat az ökocentrumot. Pályázatot hirdetett a körmendi önkormányzat a Rába parton található ökocentrum épületének és udvarának, valamint az udvaron lévő büfének a működtetésére. A város honlapján közzétett felhívás szerint az új építésű ingatlan és a hozzátartozó terület körmendé. A kiírás nyílt, a pályázat részletes feltételei, valamint a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a város honlapján érhetők el. Pályaválasztási és képzési kiállítást tartanak. Október 14-én és 15-én rendezi meg a Vas megyei kormányhivatal a 28. pályaválasztási és képzési kiállítást a szombathelyi Haladás sportkomplexumban. A rendezvény segít a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek megismerni a lehetőségeiket és megtalálni a megfelelő továbbtanulási irányt. A kétnapos kiállításon a megye középiskolai és szakképzési kínálata mellett 8 felsőoktatási intézmény, duális képzőhelyek, kamarák és a térség meghatározó foglalkoztatói is bemutatkoznak. A Haladás sportkomplexumban több mint 3000 négyzetméteren 71 kiállító várja az érdeklődőket. A rendezvény elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg. Az állatok világnapjához kapcsolódva több óvodában és iskolában is szemléletformáló programokat tartottak a héten Körmenden és térségében. Dr. Szabó Barna állatorvos Körmend polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy több intézménybe is meghívást kapott, ahol a gyerekekkel az állatokról, az állattartásról és az ezzel járó felelősségről beszélgetett. A szakember hangsúlyozta, fontos, hogy már fiatal korban tudatosuljon a gyerekekben, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem komoly felelősség is. Beiskolázási program sorozatának első foglalkozására várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Somogyi Béla tagiskola október 21-én szerdán 15 óra 30-kor. Az intézmény nevelőtestülete vár minden érdeklődőt a rendezvényre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a leendő elsősök és szüleik megismerkedjenek az iskolával. A program sorozat célja, hogy a gyerekek és családjaik betekintést nyerjenek az intézmény életébe, és segítséget kapjanak az iskola kezdésre való felkészüléshez. Megkezdődött a Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház nevének módosításához szükséges eljárás, miután október 1-től ismét a megye és a megyei elnevezések használatosak a vármegye és a vármegyei helyett, közölte az intézmény. A kórház tájékoztatása szerint a hivatalos név megváltoztatásához az alapító okirat módosítására van szükség, amelyről az intézmény önállóan nem dönthet. A fenntartó országos kórházi főigazgatóság már megtette az ehhez szükséges intézkedéseket az egészségügyi tárca felé. Az alapító okirat módosításának elfogadásáig a kórház hivatalos neve továbbra is Vasvár megyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház marad. Az állatokkal szembeni felelős és jogkövető magatartás fontosságára hívta fel a figyelmet a vasi rendőrség. A tájékoztatóban az elmúlt időszak állatokat érintő vasi jogsértéseit ismertették. Több esetben azért indult eljárás, mert macskákat lőttek meg légpuskával, az egyik elpusztult. Egy másik elkövető szabadtartásban tartott szarvasmarhák közül lőtt le egy bikaborjút. Súlyos sérülést szenvedett egy róka is, amelynek nyaka csapdába szorult. A hatóságok haszonállatok elhanyagolása miatt is intézkedtek. A rendőrség felhívása arra emlékeztet, az állatokkal való felelős bánásmód nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem jogszabályi előírás is. Várják az új tagokat a Kastrumszeg Dinamika első Körmend kickbox szakosztályánál. A felhívás célja, hogy minél többen megismerkedjenek a küzdősporttal, és egy összetartó jó csapat tagjaivá váljanak. A kickbox nem csak az erőllét és az állóképesség fejlesztésében segít, hanem a fegyelem, a kitartás és az önbizalom erősítéséhez is hozzájárul. A sportág lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők közösségben egymást támogatva fejlődjenek. Ketten megsérültek, amikor frontálisan ütközött két gépkocsi Ispánk határában. A településre vezető utat teljes szélességében lezárták, közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Azt írták, a két járműben a két sofőr utazott, egyiküket a tűzoltók emelték ki az autóból. Az esethez szentgotthárdi hivatásos és őriszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak. A helyszínen volt a Vas megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is. Nagy Attila Ádám, a vasi helyettes katasztrófavédelmi szóvivő az MTI-nek elmondta, egy súlyos és egy könnyű sérültje volt a balesetnek. Javaslatcsomag az SNI gyerekek fejlesztésére. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lennert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és a 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést, áll a szervezetek képviselőinek MT-hez eljutatott közleményében. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig, ebből 1100 milliárd forint kohéziós forrás, 700 milliárd forint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből származik, 400 milliárd pedig az Európai Beruházási Bank hitele. Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója. Budapesten Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak a tavalyi azonos időszakhoz képest. A magyar utazók körében idén is a Kvarner Öböl volt a legnépszerűbb, az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Az elmúlt időszakban Szlovákiában és Lengyelországban oktatási intézményekben történt támadásokra reagálva, jelentette be a szlovák rendőrség. Az országos rendőrfőkapitányság közlése szerint a rendőri jelenlét megerősítése mellett ellenőrizni fogják a rendőri alakulatok felkészültségét is. Több mint 65 ezerszer reklámozták az egészségtelen ételeket és italokat. A Bristoli és az Oxfordi Egyetem kutatói kiszámolták, hogy a nyári labdarúgó világbajnokság 104 mérkőzése alatt 65.722 alkalommal kerültek képernyőre gyorséttermi ételek és cukrozott italok hirdetései. A kutatást végző szakértők szerint a gyors ételek és italok reklámozása összekapcsolja a márkát a futballal, annak fokozott érzelmi hatásaival, továbbá a nemzeti identitással. Ezeknek hatására az egészségre bizonyítottan káros hatásai ellenére elfogadottá teheti a fogyasztásukat. 24 ponttal nyert a Szolnok a Körmend ellen. Az NHL Szolnoki Olajbányász 103-79-re legyőzte a vendég Égisz Körmendet a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszának harmadik fordulójában. A hazaiak mind a 4 negyedet megnyerték, és elsősorban a lepattanózásban mutatkozó fölényüknek köszönhetően arattak magabiztos sikert. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője gratulált a szolnokiaknak, és elmondta, hogy a következő időszakban fejlődésre törekednek. Hámori Luca mindent kiadott magából a legutóbbi szofiai ökölvívó Európa bajnokságon, amelyen a 65 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. A boxolónak már a Los Angeles-i olimpia lebeg a szeme előtt, nem tudja elképzelni, hogy ne legyen ott, jelentette ki.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot mondtak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntés